Alex Knopf ist.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái: Izrael és Palesztina, két nép és két állam, a pápák és a szentszék változatlan irányvonala. Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Ismét eljövök és magammal viszlek titeket, ígérte a fiú, és először anyját vitte atya dicsőségébe. A Szűzona mennybevételéről Fra Angelico festménye nyomán. Vértesajai László jegyzete.
1: Két nép, két állam. A pápák és a szentszék rendíthetetlen álláspontja. 14. Leó pápa augusztus 16-án Castel Gandolfóban az úrangyala imádság alkalmával újra felhívást intézett a közel-keleti helyzet kapcsán.
2: Che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Ez volt a szentszék régóta fennálló támogatásának legújabb kifejeződése a két állami megoldás iránt, amelyet Izrael és Palesztina igazságos és tartós békéje egyetlen útjának tekint. A két állami megoldás maradt továbbra is az egyetlen lehetséges út az Izrael és Palesztina közötti békéhez. A pápák változtak, akár csak a közel-keleti helyzet, ahol az erőszak és a megosztottság drámaian fokozódott 2023. október 7-e óta. Mégis közel 80 éven át a szentszék diplomáciai álláspontja rendíthetetlen maradt. A két állam az egyetlen olyan kilátás, amely képes garantálni az igazságosságot, az igazságot és a tartós békét. 14. Leó pápa a legutóbbi, aki határozottan újra megerősítette ezt a történelmi álláspontot, amely évtizedeken át fennmaradt az izraeli kormány határozott elutasítása ellenére. Sürgősen felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy törekedjen a két állami megoldás előmozdítására, egy igazságos és tartós béke megteremtésére, mondta Leó pápa Castel Gandolfóban augusztus 16-án vasárnap az úrangyala imádság végén, miután elítélte a Ciszjordániában a palesztinokat ért visszaéléseket és erőszakot. A Szentatya új lendületet kért, hogy ez a projekt végre valósággá válhasson, amelyet először 1947-ben hivatalosan is felvázoltak az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által elfogadott tervben, miszerint kötelezően két államra kell felosztani Palesztínát. A jeruzsálemi szenthelyek nemzetközi esítésére irányuló 1947-es felhívástól kezdve a két állami megoldás az 1980-as évektől a szentszék Izrael-Palesztin konfliktussal kapcsolatos diplomáciai álláspontjának egyik sarokkövévé vált. Ez egy rendíthetetlen álláspont, amelyet nem az ismételt eszkalálódásra adott érzelmi reakciók alakítanak, hanem szilárdan gyökerezik a történelemben, és amelyet az egymást követő pápák következetesen megerősítenek. Az első kijelentések 1948-ra nyúlnak vissza, amikor 12. Pius az In Multiplicibus Curis kezdetű enciklikában olyan rendet szorgalmazott, amely garantálja a lét biztonságát, és egyúttal a lelki és anyagi jólétet elősegítő erkölcsi és fizikai életfeltételeket a konfliktusban résztvevő mindkét fél számára. Az ezt követő 1949-es Redemptoris Nostri Cruciatus kezdetű enciklikában, aggódva amiatt, hogy a megváltó életéhez kapcsolódó szent helyek háborús pusztítást szenvedhetnek el, 12. Pius pápa arra buzdította a híveket, hogy minden jogos eszközt ragadjanak meg annak érdekében, hogy meggyőzzék a világ vezetőit arról, hogy Jeruzsálemnek és környékének jogi státuszt adjanak, amelynek stabilitását a békeszerető nemzetek egyesült erőfeszítései megfelelően garantálhatják. 6. Pál az első pápa, aki 1964-ben a Szentföldre utazott, nyíltan beszélt a palesztin nép legitim jogairól, az 1967-es Hatnapos háború előestéjén a kérdést humanitárius vészhelyzetből alapvető politikai kérdéssé alakítva át. Yu Tant, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához intézett szívből jövő üzenetében hatodik pápa az egész keresztény világ nevében arra szólított fel, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg annak érdekében, hogy Jeruzsálemet különleges szent jellege miatt nyílt és sérthetetlen várossá nyilváníthassák, mentesítve a katonai műveletektől és megkímélve a háború következményeitől. A döntő lendületet azonban II. János Pál adta, az első pápa, aki erőteljesen kiállt a palesztínok független hazához való joga mellett, ugyanakkor megerősítette Izrael jogát ahhoz, hogy biztonságban élhessen. Ezt a kettős felhívást az 1984-es Redemptionis Anno kezdetű apostoli levél rögzítette. Az Izrael államban élő zsidó nép számára, amely ezen a földön őrzi történelmének és hitének értékes tanúságtételeit, kérnünk kell a vágyott biztonságot és a jogos nyugalmat, amely minden nemzet kiváltsága és minden társadalom életének és fejlődésének feltétele.

az Atlético Vaticana csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartanak a sportolók keresztje köszöntésére. A sport béka javaslatának jegyében az Atlético Vaticana 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak a dél-olaszországi Tarantóban. A szentély sportolóinak a részvételét a versenyen egyhangulag megszavazta a Földközi-tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága, amely országok Albánia, Algéria, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Horvátország, Egyiptom, Franciaország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Libanon, Líbia, Észak-Macedónia, Málta, Marokkó, Monaco, Montenegro, Portugália, San Marino, Szerbia, Szíria, Szlovénia, Spanyolország, Tunézia és Törökország. A verseny kapcsán Leó pápa a vasárnapi urangyalai ma alkalmával a következőket mondta. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Számos afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a mediterrán térséghez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között. A megnyitó ünnepségre augusztus 21-én kerül sor a Tarantói stadionban 8 államfő képviseletében. Az olasz válogatott a legnagyobb létszámú 498 sportolóval. Őket Törökország 332, Franciaország 330, Görögország 281, Algéria 268 és Spanyolország 249 versenyzője követ. A következő mediterrán játékokat 2030-ban Koszovó rendezi részben Albániával együtt, ahol szintén rendeznek néhány versenyszámot. A mediterrán játékokat első alkalommal 1951-ben rendezték meg Egyiptomban azzal a céllal, hogy a II. Világháború után újjáépítsék a népek közötti kapcsolatokat a béke reményével. Az Atlético Vaticana rendezvénysorozattal együtt a sportolói kereszt, amely a 2012-es londoni olimpia és paralimpia óta számos nemzetközi eseményt kísért, jelentő szerepet kap Tarantóban. Augusztus 19-én 19 órakor szentmisét tartanak a tarantói székesegyházban a mediterrán játékok nyitánya alkalmából. Rendezvény teljes időtartama alatt a székesegyházban marad, mint a játékok spirituális vonatkoztatási pontja. Az ünnepségen, amelyet Taranto metropolita érseke Ciro Miniero vezet, részt vesz Paul Tájk püspök, a kulturális és oktatási dikasztérium titkára. A sportolók keresztje egy vándorkereszt, amely a Vatikáni Kulturális Oktatási Dikasztérium támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket, mindig emlékeztetve a sport nevelési értékeire, a hűségre, a fegyelemre, a szabályok tiszteletére, a befogadásra és a testvériségre. A sportolók keresztjét 15 fából készítették, amelyeket a világ különböző részeiből, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze egyetlen üzenetté. Ez a választás nem véletlen, a 15 féle fa a sport világát benépesítő földek és kultúrák sokféleségére emlékeztet, így a kereszt nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. A keresztet John Conval művész alkotta meg a londoni katolikus közösség számára a 2012-es olimpiai játékokra, azóta minden nyári és téli olimpiai és paralimpiai játékon jelen van. 2013-ban Ferenc pápa megáldotta a Rio de Janeiro-ban megrendezett ifjúsági világnapon. Többek között jelen volt a 2016-os Riói olimpián, a 2023-as Lisszaboni ifjúsági világtalálkozón, a 2024-es Párizsi olimpiai játékokon, ahol a Madeleine templomban és az olimpiai

olimpiai falu kápolnájában is kiállították, valamint a 2025-ös római sportjubileumon. José Tolentino de Mendonça bíboros, a kulturális és oktatási dikasztérium prefektusa a közelgő tarantói játékokról így nyilatkozott. Az Atlétika Vatikána csapata a sportbéli testvériség mély jelentésű gesztusával vesz részt a mediterrán játékokon, követve a 14. Leó pápa által kijelölt utat, amelynek állomása volt többek között a Lampedusán tett legutóbbi július 14-i látogatása, hogy elősegítse a béke és a testvériség kapcsolatainak építését a Földközi-tenger partján fekvő népek között. Együtt, többek között sportesemények révén is az élet és a remény útjait fogjuk keresni a befogadó szolidaritás szellemében és a legkiszolgáltatottabbak iránti figyelemmel a kultúra és az oktatás alapvető dimenzióiban. A bíboros a sportolók keresztéről megjegyezte, hogy az az egyház jelenlétét mutatja az eseményen. Ez a kereszt, mint szavak nélküli üzenet megerősíti, hogy minden élet még akkor is, amikor küzdve izzad és szenved, méltó a szeretetre, a tiszteletre és a megbecsülésre. A Vatikán sárga-fehér színeit négy versenyző képviseli. Az Osservatore Romano újságírója Fabrizio Pelone és társa Tiziano Lucarelli az augusztus 22-én szombaton kezdődő padel versenyen vesznek részt. Daniele Fontana vasárnap 23-án kardvívásban indul, míg Emiliano Morbidelli hétfőn 24-én a kerékpár versenyen rajtul. A négy sportoló kísérőjükkel együtt a mediterrán játékok tarantói falujában lesz vendég, ahol a párbeszédet és a testvéri barátságot ünneplik. Az Atlétika Vatikána csapata második alkalommal vesz részt a mediterrán játékokon, miután 2022-ben az algériai Oránban tartott mediterrán játékokon vett részt. Ismét eljövök, és magammal visztek titeket, ígérte a fiú, és először anyját vitte atya dicsőségébe. A Szűzanya mennybevételéről Fra Angelico festménye nyomán, Vértesajai László jegyzete. Leó pápa nagyboldogasszony napi humiliájában Szűz Mária mennybevétele titkának értelmezéséhez az ikonográfia két modelljét idézte. Az ősibb keleti típusnál Krisztus jön az elszenderedő édesanyjához, és kicsi gyermek formájában veszi magához a lelkét. A későbbi nyugati forma Mária mennybeérkezését mutatja, ahogy angyalok gyűrűjében részese a dicsőségnek. A kettőt aztán össze is kapcsolták, mint ahogy Beato Angelico egyik festményén is látjuk. Dormitio et Assumptio Mariae, Mária elszenderedése és mennybevétele címet viseli a kép, amelyet a dominikánus festő 1430 körül festett. Kicsi mérete alapján 38x63 cm, vélhetőleg magánkápolna állítottára rendelték a képet, amely most a bostoni Isabella Stuart Gardner Múzeum kincse. Az angyali festő, ahogy a festő életrajzíró Vasari elnevezte, valóban mennyei képet festett, amit a domináns égszínkék és az isteni dicsőség arany hátterem is mutat. Az alsó kép Mária elszenderedését ábrázolja, amint a szűzanya díszes aranyrabatalon fekszik, csendesen és békésen pihen, míg körülötte az apostolok arca szomorúságot és emelkedett ünnepélyességet tükröz. Temetik Jézus anyját. A tonzúrás Péter apostol vezeti a szertartást, Bálán pápa is tóla, kezében szertartáskönyv, balján az egyik apostol minisztrál neki, kezében tartva a szentelt víztartót. Négy fákja fogja közre a csoportot, és a jobb oldalon álló Pál apostol a kezével már jelzi, akkor hát indulhatunk. Mert hiszen nem is veszik észre a láthatatlant. Amint a feltámadott és mennybe ment Jézus arannyal átszőtt kék ruhában megjelenik közöttük. Úgy tartja karjában édesanyja kékszínű köntösbe csapott újszülött lelkét, mint ahogy ő fogta karjaiba egykoron Betlehemben az Istennek fiát, saját gyermekét.
aranyalátszőt, égszínkék ruhájuk mutatja nem csak az összetartozásukat, hanem lényegi egységüket. Anya és fia egyfelől, másrészt megváltó és megváltott. Valóban az történik itt, amit Jézus az utolsó vacsorán bejelentett. Akkor ő búcsúzott, most az anyját búcsúztatják, ezért is kéri, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek bennem. Kérte és kéri, majd ígéri. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Frangelik a képén senki nem néz rá. Ő pedig Szendergő anyja testét szemléli, ahogy egykor Jairus leánykájára tekintett, eképpen nem halt meg, csak alszik. Hogy az a názereti leányka mennyire nem halt meg, mutatja csodálatos elevenséggel a felső kép, ahol Mária karcsú, hosszúlanyúlt finom alakjával valóban a mennyek országa közepén a kezét hálaadásra emeli, hogy megköszönje a nagy kegyelmet. Mert nem érdem alapján került ide, hanem a fia szerezte megváltás révén. Úgy fogadja ezt a különleges gráciát, mint először Názáretben. Grácia pléna, kegyelemmel teljes. A názáreti angyal üdvözlet egyetlen angyali társaságához most mennyei seregek társulnak, örömükben táncolnak és önfeledten zenélnek, meg nem feledkezve arról, hogy a mennyek ura, Jézus atya kitált karra fogadja fiának földi anyját, aki lám a mennyek királyné asszonya lett, aranyjal látszott égszínkék ruhában, vállán földig érő hermelin palásban. Atyám házában sok lakóhely van, mondta a fiú, itt a földön, és az érkező szűzanya elé siető teremtő Isten befogadja őt országának mérhetetlen tágosságába. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise a Szent Zenéről, a szív imádsága, az egyház közösségi megnyilvánulása. 14. Leó távirata. Imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. Leó pápa gyászolja a zimbabwei komp baleset áldozatait. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának testvéréről. Életének volt értelme a szeretet miatt.

0: Leó pápa katekézise a szent zenéről, amely a szív imádsága és az egyházi közösség megnyilvánulása. A Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról tartotta Leó pápa 7. katekézisét, melyben ezúttal az egyház szent zenéjéről emlékedett. A musica sacra, a szent zene, a szent igékkel együtt a liturgia szükséges alkotó eleme, amely Isten dicséretét szolgálja, növeli annak ünnepélyességét, építi a közösséget, és kifejezésre juttatja a szív imáját, továbbá a hangok szimfóniáján keresztül megteremti a lelkek egységét. Mintegy 5000-en vették részt augusztus 19-én a szerdai általános kiallgatáson, amelyet a Szent Péter Bazilikában tartott meg Leó pápa. Szentírási igeként Pál apostol buzdítását olvasták fel a Kolosszeiekhez írt leveléből. Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, és teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Beszéde kezdetén Leó pápa azonnal idézte a konstitúció lényegi tanítását.
1: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore.
0: Az egyetemes egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezés mód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. Valóban, a szent ének jelentőségét a szentírás, a szentatyák és a római pápák is hangoztatják, akik korunkban, élükön Szent X. Pius pápával nyomatékkal mutattak rá a szent zene szolgáló szerepére az Isten tiszteletben. Ezért a szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez. Bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Az egyház ezért jóvá hagyja az igazi művészet minden megnyilatkozását, ha megvannak bennük a kívánt föltételek és helyt ad nekik az Isten tiszteleten. Leó pápa itt találja meg a zsinati tanítás magvát, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában. A zene ugyanis a liturgikus cselekmény része, vagyis nem pusztán az ünneplés dísze. A liturgiában az éneklés imádkozás jelent. A testvérek szívének összehangolását Isten szívével, az ünnepelt misztériumban való aktív részvétel által. A zene különösen az ima érzelmi dimenzióját fejezi ki, ahogy Szent Ágoston mondja, cantare amantis est, azaz az éneklés annak a sajátja, aki szeret, vagy egyszerűbben, aki szeret, az énekel. Ez nagyon fontos, mert segít megírni a szívet Isten kegyelmi működése előtt, és hagyja, hogy az formáljon minket, emelte ki a pápa. Az éneklés elősegíti a közösség épülését.
1: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
0: A hangok szimfóniáján keresztül hozzájárul a lelkek egyesüléséhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket és egyesít mindenkit Isten dicséretében. Így az egyház epifániájává, kinyilatkoztatásává válik, a közösség kézzelfogható megnyilvánulásává, amely természetének a része. A szent ének mély teológia jelentőségéből, mint a liturgikus cselekmény szerves részéből számos követelmény fakad. Az első az, hogy a divatos trendeken, vagy a zeneszerző sajátos érzékenységén túl minden szinten azt kell szolgálnia, ami a legmegfelelőbb az ünneplés pillanatához. A formának tehát, különösen a dallamvezetésben nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei minőségűnek és könnyen előadhatónak, különösen akkor, ha az egész közösség énekel. A szövegek tekintetében a zsinat azt javasolja, hogy a szövegek feleljenek meg a liturgia igényeinek, legyenek mély tartalmúak és egyben könnyen érthetőek. Elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek ihletet. Ezt gondosan ellenőrizni kell, hogy a lex orandi, lex credendi, azaz az ima törvénye egyben a hit törvénye is ősi elben kifejezett dinamika megmaradjon, sőt, növekedjen.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli.
0: A Sacrosanctum Concilium bőséges teret szentel a hívek aktív részvétele témájának, ami 17. Benedek pápa is hangsúlyozott, hogy a hívek részvétele fakadjon az ünnepelt misztériumból és annak a mindennapi élettel való kapcsolat nagyobb tudatosságából, mégpedig az állandó megtérés szellemében, amelynek minden hívő életét jellemeznie kell. Éppen ezért, ahogy a konstitúció tanítja, mind nagyobb figyelmet kell fordítani a hívek közösségi válaszaira, a zsoltárok, antifónák éneklésére és a szent csendre is. Éppen ezért arra buzdít minden szolgát vagy hívőt, hogy mindazt, de csak azt tegye meg, ami a szertartás természete és a liturgikus normák szerint a saját hatáskörébe tartozik. A különböző szolgálatok és a csend pillanatai közötti harmonikus egyensúlyban. A zsinat nagy hangsúlyt fektet a gregórián énekre is, miközben nem zárja ki az ünneplésből a szakráli zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít az orgonára is, míg más hangszerek használata megengedett, feltéve, hogy alkalmasak vagy adaptálhatóak szakrális használatra összhangban vannak a templom méltóságával, és valójában hozzájárulnak a hívek lelki épüléséhez. A zsinati reform egyik fontos témája az inkulturáció, beleértve a szakrális zene területét is. Különösen hangsúlyozza annak fontosságát, hogy komolyan vegyék figyelembe a különböző kultúrák zenei hagyományait az emberek vallási és társadalmi életének részeként. Ezért egyrészt azt javasolja, hogy mindenki számára biztosítsanak megfelelő vallási értelmű nevelést, másrészt pedig azt, hogy amennyire lehetséges, támogassák ezen népek hagyományos zenéjét mind az iskolákban, mind a szakrális szertartásokon.
1: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla scuola cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione.
0: A liturgia összefüggésében különleges feladat hárul a scuola cantorumra, a templomi kórus lelkipásztori szerepére, amelynek feladata, hogy biztosítsa a szentmise saját részeinek pontos előadását az ének különböző műfajai szerint, és ösztönözze a hívek aktív részvételét az éneklésben. A muzika szakra a szent zene zeneszerzőinek éppen ezért az a feladata, hogy ismerje és megőrizze az egyház zenei örökségét és abból ihletet merítve új, a liturgia szolgálatába állított kompozíciókat alkosson, tiszteletben tartva a kortárs világ érzékenységét és a különböző kulturális hagyományokat. Ez azért van, hogy megtisztítsa az Isten tiszteletet a stilisztikai kilengésektől, a hanyag kifejezési formáktól, a laza zenétől és a liturgikus szertartás méltósága az nem illő szövegektől. És biztosítja a liturgikus zene méltóságát és formai minőségét, ahogy azt Szent II. János Pál pápa 2003-ban elrendelte. A zsinati atyák azt kérték, hogy a helyi egyházok támogassák a szakrális zene képzését és gyakorlását a szemináriumokban, a szerzetesek noviciátusaiban, a tanulmányi házakban, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban, és hogy biztosítsák a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzését.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico. Simbolo della comunione ecclesiale.
0: Kedves fivéreim és nővéreim! Az egyházatyák nagyra becsülték a liturgikus éneket, az egyházi közösség szimbólumát. Ezért Antiókiai Szent Ignác gyönyörű mondatával zárhatjuk elmélkedésünket. Mindannyian kórusba tömörüljetek, hogy az egyetértésben összhangban legyetek, az egységben Isten hangszínét véve fel, egy hangon énekeljetek az Atyának Jézus Krisztus által, hogy meghallgasson titeket, jó cselekedeteitek által felismerje, hogy fiának tagjai vagytok. azért hasznos nektek fedhetetlen egységben lenni, hogy mindenkor részesedjetek Istenben, zárta a szent zenéről tartott katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Leó pápa imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. 14. Leó mély fájdalommal értesült a tragikus közúti baleset híréről, amely egy Medjugorjéből hazatérő lengyel zarándokokat szállító busszal történt. A balesetben 12 ember vesztette életét, 10 pedig súlyosan megsérült. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a zarándokok egyházmegyéinek, Adam Schall Przemyśli érsekének és Jan Watroba Rzeszowi püspöknek címzett augusztus 18-i táviratban a pápa lelki közelségét fejezi ki a tragikus esemény által érintettekhez. Azokért a testvérekért és nővérekért, akik a hit zarándok útjáról visszatérve befejezték földi zarándoklatukat, Leó pápa különleges imákat mond. Isten irgalmába ajánlja őket, és azért is könyörög az Úrhoz, hogy adjon vigasztalást családjaiknak. Végül a Częstochowai Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve, 14. Leó felajánl mindenkit Istennek, és apostoli áldását adja rájuk az atyai közelség és a keresztény remény jeleként. A baleset augusztus 15-éről 16-ára virradó éjszaka történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében, Budapesttől mintegy 140 kilométerre keletre. A baleset okának megállapítására jelenleg is folyik a vizsgálat. Az első rekonstrukciók szerint az 59 főt szállító busz letért az útról, árokba zuhant és felborult, valószínűleg azért, mert a sofőr elaludt. A lengyel és a magyar püspöki konferencia is részvétét fejezte ki, és imáit ajánlotta fel az áldozatokért és a sérültekért. Leó pápa gyászolja a zimbabwei komp baleset áldozatait. Leó pápa nagy szomorúsággal értesült a zimbabwei Kariba tavon történt komp balesetről, amelyben több mint 80 ember, köztük számos gyermek vesztette életét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és augusztus 18-án küldött táviratában a Szentatya szívből jövő részvétét fejezte ki azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják. Arról biztosítja őket, hogy az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja. A baleset augusztus 11-én történt, amikor egy hajó, amely láthatóan túl volt terhelve utasokkal, felborult, miközben Karibatownból a Csalala halásztáborba tartott. A zimbabwei rendőrség augusztus 18-án kedden reggel közölte, hogy 8 további holttest kiemelésével a megerősített halálos áldozatok száma 80-ra emelkedett, köztük 18 gyermek halt meg. Leó pápa imádkozik a mentési munkálatokban résztvevő polgári hatóságokért és mentőszolgálati személyzetért is. Minden érintetre Leó pápa a vigasztalás, a gyógyulás és az erő isteni áldását kéri. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának testvéréről. Életének volt értelme a szeretet miatt. Elizabeth Argemi, egy barcelonai kórház ápolónője, az utolsó pillanatig nem tudta, hogy lesz-e lehetősége beszélni 14. Leó pápával. Augusztus 18-án kedden Castel Gandolfóban, amikor a pápa elhagyta az apostoli palotát, hogy visszatérjen a Vatikánba, váratlan dolog történt. A Szentatya járműve megállt, leengedte az ablakot és így szólt hozzá: "Mondd el, mondd el!" Elizabeth, a barcelonai kórház ápolónője, ezt a pillanatot arra használta fel, hogy Leó pápának átadjon egy példányt a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című könyvből, amely testvére Xavier Argemi tanúságtételét mondja el, aki tavaly 29 éves korában hunyt el izomsorvadásban. Ő egy olyan testvér volt, aki nagyon szerette az életet, magyarázta a nővér. Xavier gyakran mondta, hogy szeretve érzi magát, és hogy másokat is nagyon szeret. Számára ez a szeretet adott értelmet a létezésének. Betegsége formálta az életét, de nem határozta meg annak értelmét. Ahogy nővére felidézte, Xavier sok embert tudott elkísérni és segíteni. Halála után sokan közülük ráébredtek. Nagyon szent életet élt, mondta Elizabeth, miközben testvérére emlékezett. A Leó pápával folytatott beszélgetés csak néhány pillanatig tartott, de maradandó benyomást tett Elizabethre. A szentatya átvette a könyvet, és időt szakított arra, hogy meghallgassa. Figyelmesen, érdeklődéssel és szeretettel nézett rám, mint egy atya a lányára, emlékezett vissza. A könyvhöz személyes dedikáció is tartozott. Elizabeth szerette volna átadni a könyvet a pápának Barcelonában, de végül nem sikerült neki. A Castel Gandolfóban történt találkozás azonban lehetővé tette ezt. A gesztus így különleges jelentést nyert. Leó pápának bemutatta egy fiatalember tanúságtételét, akinek életét betegség, de egy egyszerű meggyőződés is jellemezte. Az élet értéke nem kizárólag az élet körülményei múlik, hanem azon, hogy képes-e szeretni, és hagyja-e, hogy szeressék. Elizabeth felidézte tapasztalatait, amelyeket Leó pápa júniusi spanyolországi apostoli útja során szerzett. Figyelmesen követte a programját, részt vett a Montjuïci templom előtti virasztáson, és csatlakozott a hívekhez Barcelona utcáin azokban a napokban. Számára a pápa útjának egyik központi üzenete, emeljétek fel szemeiteket. Arra is rávilágíthat, hogyan folytassa Xavier örökségét. Úgy, hogy minden nap felemeljük szemünket, és szilárdan a magasban tartjuk tekintetünket, válaszolta. Elmagyarázta, hogy az ő szemszögéből ez a fajta életszemlélet támogatást nyer a Jézussal, barátunkkal és szerelmünkkel fenntartott kapcsolat által. Tapasztalata szerint az ima, a szentségek és az evangélium ennek a mindennapi útnak a részét képezik. Ahogy a pápa elkísérése is az általános kihallgatásain, az írásain és a szavain keresztül. A mai világ kihívásai közepette Elizabeth úgy véli, hogy testvére tanúságtétele továbbra is pontosan ezt a meghívást kínálja. Tekintsünk a betegségen és a nehézségeken túlra, hogy felfedezzük, mi adhat értelmet az életnek. Xavier 29 éves korában hunyt el. Nővére úgy döntött, hogy tovább folytatja történetének megosztását. Most ez a tanúságtétel eljutott 14. Leó pápa kezébe is.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise a szent zenéről, a szív imádsága, az egyház közösségi megnyilvánulása. 14. Leó távirata. Imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. Leó pápa gyászolja a zimbabwei komp baleset áldozatait. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának testvéréről. Életének volt értelme a szeretet miatt.

0: Leó pápa katekézise a szent zenéről, amely a szív imádsága és az egyházi közösség megnyilvánulása. A Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról tartotta Leó pápa 7. katekézisét, melyben ezúttal az egyház szent zenéjéről elmélkedett. A musica sacra, a szent zene, a szent igékkel együtt a liturgia szükséges alkotó eleme, amely Isten dicséretét szolgálja, növeli annak ünnepélyességét, építi a közösséget, és kifejezésre juttatja a szív imáját, továbbá a hangok szimfóniáján keresztül megteremti a lelkek egységét. Mintegy 5000-en vették részt augusztus 19-én a szerdai általános kihallgatáson, amelyet a Szent Péter Bazilikában tartott meg Leó pápa. Szentírási égeként Pál apostol buzdítását olvasták fel a Kolosszeiekhez írt leveléből. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, és teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Beszéde kezdetén Leó pápa azonnal idézte a konstitúció lényegi tanítását.
1: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d'inestimabile valore.
0: Az egyetemes egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezés mód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. Valóban, a szent ének jelentőségét a szentírás, a szentatyák és a római pápák is hangoztatják, akik korunkban, élükön Szent X. Pius pápával nyomatékkal mutattak rá a szent zene szolgáló szerepére az Isten tiszteletben. Ezért a szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez. Bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Az egyház ezért jóvá hagyja az igazi művészet minden megnyilatkozását, ha megvannak bennük a kívánt föltételek és helytör nekik az Isten tiszteleten. Leó pápa itt találja meg a zsinati tanítás magvát, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában. A zene ugyanis a liturgikus cselekmény része, vagyis nem pusztán az ünneplés dísze. A liturgiában az éneklés imádkozás jelent. A testvérek szívének összehangolását Isten szívével, az ünnepelt misztériumban való aktív részvétel által. A zene különösen az ima érzelmi dimenzióját fejezi ki, ahogy Szent Ágoston mondja, cantare amantis est, azaz az éneklés annak a sajátja, aki szeret, vagy egyszerűbben, aki szeret, az énekel. Ez nagyon fontos, mert segít megírni a szívet Isten kegyelmi működése előtt, és hagyja, hogy az formáljon minket, emelte ki a pápa. Az éneklés elősegíti a közösség épülését.
1: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
0: A hangok szimfóniáján keresztül hozzájárul a lelkek egyesüléséhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket és egyesít mindenkit Isten dicséretében. Így az egyház epifániájává, kinyilatkoztatásává válik, a közösség kézzelfogható megnyilvánulásává, amely természetének a része. A szent ének mély teológia jelentőségéből, mint a liturgikus cselekmény szerves részéből számos követelmény fakad. Az első az, hogy a divatos trendeken vagy a zeneszerző sajátos érzékenységén túl minden szinten azt kell szolgálnia, ami a legmegfelelőbb az ünneplés pillanatához. A formának tehát, különösen a dallamvezetésben nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei minőségűnek és könnyen előadhatónak, különösen akkor, ha az egész közösség énekel. A szövegek tekintetében a zsinat azt javasolja, hogy a szövegek feleljenek meg a liturgia igényeinek, legyenek mély tartalmúak és egyben könnyen érthetőek. Elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek ihletet. Ezt gondosan ellenőrizni kell, hogy a lex orandi, lex credendi, azaz az ima törvénye egyben a hit törvénye is ősi elben kifejezett dinamika megmaradjon, sőt, növekedjen.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli.
0: A Sacrosanctum Concilium bőséges teret szentel a hívek aktív részvétele témájának, ami 17. Benedek pápa is hangsúlyozott, hogy a hívek részvétele fakadjon az ünnepelt misztériumból és annak a mindennapi élettel való kapcsolat nagyobb tudatosságából, mégpedig az állandó megtérés szellemében, amelynek minden hívő életét jellemeznie kell. Éppen ezért, ahogy a Konstitúció tanítja, mind nagyobb figyelmet kell fordítani a hívek közösségi válaszaira, a zsoltárok, antifónák éneklésére és a szent csendre is. Éppen ezért arra buzdít minden szolgát vagy hívőt, hogy mindazt, de csak azt tegye meg, ami a szertartás természete és a liturgikus normák szerint a saját hatáskörébe tartozik. A különböző szolgálatok és a csend pillanatai közötti harmonikus egyensúlyban. A zsinat nagy hangsúlyt fektet a gregórián énekre is, miközben nem zárja ki az ünneplésből a szakráli zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít az orgonára is, míg más hangszerek használata megengedett, feltéve, hogy alkalmasak vagy adaptálhatóak szakrális használatra, összhangban vannak a templom méltóságával és valójában hozzájárulnak a hívek lelki épüléséhez. A zsinati reform egyik fontos témája az inkulturáció, beleértve a szakrális zene területét is. Különösen hangsúlyozza annak fontosságát, hogy komolyan vegyék figyelembe a különböző kultúrák zenei hagyományait az emberek vallási és társadalmi életének részeként. Ezért egyrészt azt javasolja, hogy mindenki számára biztosítsanak megfelelő vallási értelmű nevelést, másrészt pedig azt, hogy amennyire lehetséges, támogassák ezen népek hagyományos zenéjét mind az iskolákban, mind a szakrális szertartásokon.
1: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla scuola cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione.
0: A liturgia összefüggésében különleges feladat hárul a scuola cantorumra, a templomi kórus lelkipásztori szerepére, amelynek feladata, hogy biztosítsa a szentmise saját részeinek pontos előadását az ének különböző műfajai szerint, és ösztönözze a hívek aktív részvételét az éneklésben. A muzika szakra, a szent zene zeneszerzőinek éppen ezért az a feladata, hogy ismerje és megőrizze az egyház zenei örökségét, és abból ihletet merítve új, a liturgia szolgálatába állított kompozíciókat alkosson, tiszteletben tartva a kortárs világ érzékenységét és a különböző kulturális hagyományokat. Ez azért van, hogy megtisztítsa az Isten tiszteletet a stilisztikai kilengésektől, a hanyag kifejezési formáktól, a laza zenétől és a liturgikus szertartás méltósága az nem illő szövegektől. És biztosítja a liturgikus zene méltóságát és formai minőségét, ahogy azt Szent II. János Pál pápa 2003-ban elrendelte. A zsinati atyák azt kérték, hogy a helyi egyházok támogassák a szakrális zene képzését és gyakorlását a szemináriumokban, a szerzetesek noviciátusaiban, a tanulmányi házakban, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban, és hogy biztosítsák a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzését.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico. Simbolo della comunione ecclesiale.
0: Kedves fivéreim és nővéreim! Az egyházatyák nagyra becsülték a liturgikus éneket, az egyházi közösség szimbólumát. Ezért antiókiai Szent Ignác gyönyörű mondatával zárhatjuk elmélkedésünket. Mindannyian kórusba tömörüljetek, hogy az egyetértésben összhangban legyetek, az egységben Isten hangszínét véve fel, egy hangon énekeljetek az Atyának Jézus Krisztus által, hogy meghallgasson titeket, jó cselekedeteitek által felismerje, hogy fiának tagjai vagytok. azért hasznos nektek fedhetetlen egységben lenni, hogy mindenkor részesedjetek Istenben, zárta a szent zenéről tartott katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. 14. Leó mély fájdalommal értesült a tragikus közúti baleset híréről, amely egy Medjugorjéből hazatérő lengyel zarándokokat szállító busszal történt. A balesetben 12 ember vesztette életét, 10 pedig súlyosan megsérült. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a zarándokok egyházmegyéinek, Adam Schall Przemyśli érsekének és Jan Watroba Rzeszowi püspöknek címzett augusztus 18-i táviratban a pápa lelki közelségét fejezi ki a tragikus esemény által érintettekhez. Azokért a testvérekért és nővérekért, akik a hit zarándok útjáról visszatérve befejezték földi zarándoklatukat, Leó pápa különleges imákat mond. Isten irgalmába ajánlja őket, és azért is könyörög az Úrhoz, hogy adjon vigasztalást családjaiknak. Végül a Częstochowai Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve, 14. Leó felajánl mindenkit Istennek, és apostoli áldását adja rájuk az atyai közelség és a keresztény remény jeleként. A baleset augusztus 15-éről 16-ára virradó éjszaka történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében, Budapesttől mintegy 140 kilométerre keletre. A baleset okának megállapítására jelenleg is folyik a vizsgálat. Az első rekonstrukciók szerint az 59 főt szállító busz letért az útról, árokba zuhant és felborult, valószínűleg azért, mert a sofőr elaludt. A lengyel és a magyar püspöki konferencia is részvétét fejezte ki, és imáit ajánlotta fel az áldozatokért és a sérültekért. Leó pápa gyászolja a zimbabwei komp baleset áldozatait. Leó pápa nagy szomorúsággal értesült a zimbabwei Kariba tavon történt komp balesetről, amelyben több mint 80 ember, köztük számos gyermek vesztette életét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és augusztus 18-án küldött táviratában a Szentatya szívből jövő részvétét fejezte ki azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják. Arról biztosítja őket, hogy az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja. A baleset augusztus 11-én történt, amikor egy hajó, amely láthatóan túl volt terhelve utasokkal, felborult, miközben Kariba Townból a Chalala halásztáborba tartott. A zimbabwei rendőrség augusztus 18-án kedden reggel közölte, hogy 8 további holttest kiemelésével a megerősített halálos áldozatok száma 80-ra emelkedett, köztük 18 gyermek halt meg. Leó pápa imádkozik a mentési munkálatokban résztvevő polgári hatóságokért és mentőszolgálati személyzetért is. Minden érintetre Leó pápa a vigasztalás, a gyógyulás és az erő isteni áldását kéri. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának testvéréről. Életének volt értelme a szeretet miatt. Elizabeth Argemi, egy barcelonai kórház ápolónője, az utolsó pillanatig nem tudta, hogy lesz lehetősége beszélni 14. Leó pápával. Augusztus 18-án kedden Castel Gandolfóban, amikor a pápa elhagyta az apostoli palotát, hogy visszatérjen a Vatikánba, váratlan dolog történt. A Szentatya járműve megállt, leengedte az ablakot és így szólt hozzá: "Mondd el, mondd el!" Elizabeth, a barcelonai kórház ápolónője, ezt a pillanatot arra használta fel, hogy Leó pápának átadjon egy példányt a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című könyvből, amely testvére Xavier Argemi tanúságtételét mondja el, aki tavaly 29 éves korában hunyt el izomsorvadásban. Ő egy olyan testvér volt, aki nagyon szerette az életet, magyarázta a nővér. Xavier gyakran mondta, hogy szeretve érzi magát, és hogy másokat is nagyon szeret. Számára ez a szeretet adott értelmet a létezésének. Betegsége formálta az életét, de nem határozta meg annak értelmét. Ahogy nővére felidézte, Xavier sok embert tudott elkísérni és segíteni. Halála után sokan közülük ráébredtek. Nagyon szent életet élt, mondta Elizabeth, miközben testvérére emlékezett. A Leo pápával folytatott beszélgetés csak néhány pillanatig tartott, de maradandó benyomást tett Elizabethre. A szentatya átvette a könyvet, és időt szakított arra, hogy meghallgassa. Figyelmesen, érdeklődéssel és szeretettel nézett rám, mint egy atya a lányára, emlékezett vissza. A könyvhöz személyes dedikáció is tartozott. Elizabeth szerette volna átadni a könyvet a pápának Barcelonában, de végül nem sikerült neki. A Castel Gandolfo-ban történt találkozás azonban lehetővé tette ezt. A gesztus így különleges jelentést nyert. Leo pápának bemutatta egy fiatalember tanúságtételét, akinek életét betegség, de egy egyszerű meggyőződés is jellemezte. Az élet értéke nem kizárólag az élet körülményei múlik, hanem azon, hogy képes-e szeretni, és hagyja-e, hogy szeressék. Elizabeth felidézte tapasztalatait, amelyeket Leo pápa júniusi spanyolországi apostoli útja során szerzett. Figyelmesen követte a programját, részt vett a Montjuïci templom előtti virasztáson, és csatlakozott a hívekhez Barcelona utcáin azokban a napokban. Számára a pápa útjának egyik központi üzenete, emeljétek fel szemeiteket. Arra is rávilágíthat, hogyan folytassak Xavier örökségét. Úgy, hogy minden nap felemeljük szemünket, és szilárdan a magasban tartjuk tekintetünket, válaszolta. Elmagyarázta, hogy az ő szemszögéből ez a fajta életszemlélet támogatást nyer a Jézussal, barátunkkal és szerelmünkkel fenntartott kapcsolat által. Tapasztalata szerint az ima, a szentségek és az evangélium ennek a mindennapi útnak a részét képezik. Ahogy a pápa elkísérése is az általános kihallgatásain, az írásain és a szavain keresztül. A mai világ kihívásai közepette Elizabeth úgy véli, hogy testvére tanúságtétele továbbra is pontosan ezt a meghívást kínálja. Tekintsünk a betegségen és a nehézségeken túlra, hogy felfedezzük, mi adhat értelmet az életnek. Xavier 29 éves korában hunyt el. Nővére úgy döntött, hogy tovább folytatja történetének megosztását. Most ez a tanúságtétel eljutott 14. Leo pápa kezébe is.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!